0: Best FM.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A történelem írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Megkezdték a szúnyoglárvák írtását a Balatonnál. Délutántól egyre több felhő érkezhet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A történelem írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten több mint 71 ezeren, emelt szinten mintegy 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak majd a diákok. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Tegnap egyébként rendben lezajlottak a matematikai írásbelik. A távirati irodának nyilatkozó pedagógusok szerint a feladatsor átlagos nehézségű volt. Jól lefette a tananyagot, nem voltak benne váratlan vagy szokatlan példák. Az első rész inkább az alapokat mérte, a második viszont már több gondolkodást és szövegértést igényelt. A feladatok között másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt. A diákok visszajelzései alapján a feladatlap megfelelt az előzetes várakozásoknak. Már írtják a szúnyogokat a Balatonnál, a déli part mentén megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
2: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozást megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyog gyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el. Így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
1: Indul a szabadtéri szezon szombaton a Magyar Zeneházában. Az érdeklődőket az idei évadban filmes koncertek, globál zenei formáció, gyerekprogramok is várják. Folytatódnak a már megszokott programsorozatok, például a mozi a szabadban vetítései, vagy csütörtökönként a táncház a szabadban. A nyár második felében majd több esemény is a roma zenét és kultúrát ünnepli. A kezdeti napos fátyolfelhős időt gomoly felhősebb váltja délutántól, záporokra, zivatarokra is készülhetünk majd. A hőmérséklet 25-29 fokig emelkedik. Holnap jó sok gomoly felhő érkezhet, egyre több helyen jöhet zápor, zivatar, hajnalban 9-15, napközben 20-25 fokot mérhetünk kint. Pénteken a felhők mellett több órás napsütés ígérkezik, esőre főleg északkeleten-keleten van esély. Délután 21-26 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha annak látszik, ami marad itt,

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek,

0: Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Fest FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Nem okozott fennakadást az áramkimaradás az Egri kórház betegellátásában. Új korszak a Gárdonyi Géza színházban, bővült a szőlőkabóc ellen bevethető szerek köre. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Hétfő dél körül jelentős áramkimaradás sújtotta Eger belvárosát, amely több közintézményt, köztük a Markot Ferenc kórházat is érintette. A szolgáltatás ingadozása miatt sokan aggódtak a betegellátás biztonságáért, azonban az intézmény gyorsan megnyugtatta a közvéleményt, a gyógyító munka egy pillanatra sem állt le. A kórház a Heol megkeresésére közölte, hogy a műtőkben és a kritikus egységekben nagy teljesítményű aggregátorok léptek működésbe, amelyek azonnal pótolták a kieső energiát. A digitális infrastruktúra és a betegadatokat kezelő számítógépek védelméről szünetmentes tápegységek gondoskodtak, így az informatikai rendszer is folyamatosan üzemelt. Sem műtéteket nem kellett elhalasztani, sem a szakrendelések menetében nem történt változás. Az intézmény minden egysége zavartalanul folytatta a feladatait a váratlan műszaki hiba idején is. Hivatalos közleményben oszlatta el a létesítmény jövőjével kapcsolatos bizonytalanságokat az Egri Apollo sportrepülőtér vezetése. Az utóbbi napokban szányra kelt híresztelésekkel ellentétben a repülőtér nemhogy nem szűnik meg, de a legfrissebb légügyi hatósági engedélyek birtokában jelentős fejlesztési szakaszba lépett. Turi Ferenc repülőtérvezető hangsúlyozta, hogy a céljuk a folyamatos modernizáció, amellyel Eger turisztikai vonzerejét kívánják erősíteni. Az Eger Hírek felidézte, hogy a modernizáció már tavaly megkezdődött az épületállomány állagmegóvásával, a tetőszerkezetek cseréjével és új karbantartógépek beszerzésével. 2026-ra még ambiciózusabb terveik vannak, egy teljesen új oktató és kiszolgáló épület felhúzását tűzték ki célul, amely a sportrepülés és az oktatás színvonalát hivatott emelni. Az üzemben tartó a közleményben megnyugtatta a repülés szerelmeseit, hogy a bázis stabil lábakon áll, és továbbra is várja az élményrepülésre vágyó látogatókat. Megáldották Egerben a Krakker házat, amely idén február óta az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem művészeti karának ad otthont. A városvezetés az esemény kapcsán közösségi oldalán emlékeztetett, az ingatlan értékesítését korábban sok vita övezte, azonban a döntést a 2025-ös nehéz költségvetési helyzet és az épület állagmegóvása tette szükségessé. A volt Kepes központi épülete korábban üresen állt, korábbi üzemeltetője elhagyta és rendezetlen állapotban került vissza a városhoz. A nyílt licites eljárásban 970 millió forintért eladott ingatlan sorsa így rendeződött, elkerülve a pusztulást. A Krakker ház mostanra megtelt élettel, hallgatók és oktatók alkotó munkája tölti meg a tereket, így az épület ismét méltó funkciót talált Eger szívében. Látványos megújuláson megy keresztül az Egri Gárdonyi Géza Színház, amely a februári igazgatóváltás óta gőzerővel készül a következő szezonra. A színház vezetése május közepén sajtótájékoztatón ismerteti a 2026-27-es évad műsorát, bemutatja az új társulati tagokat és a rendezőket, valamint ezzel egy időben elindítja a bérletértékesítést is. A közönséggel való kapcsolódást szolgálja a Nyitott Tér Fesztivál, amit május 29-e és 31-e között rendeznek meg. Ekkor interaktív kulisszajárásokkal, közös biciklizéssel és táncházzal igyekeznek lebontani a falakat a nézők és a színpad között. A színház vizuális megjelenése is teljesen átalakul, nemzetközi díjas design stúdió tervezi a teátrum új arculatát. A jelenlegi repertoár kedvelői májusban a Lököttek, júniusban pedig az Én és a Kisöcsém című darabokat láthatják bérletszünetes előadásban. A stratégiai célok között szerepel a fiatalok megszólítása is, akiket kreatív workshopokkal és képzőművészeti pályázatokkal vonnak be az alkotói folyamatokba, írják a társulat honlapján. Súlyos tűzeset történt Mezőkövesden, ahol egy Jolán utcai melléképület borult lángokba. Az ingatlanban két személyautó és két motorkerékpár parkolt, amelyek az épülettel együtt égni kezdtek. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók érkeztek elsőként a helyszínre, akik négy vízsugárral, köztük két speciális habosított sugárral kezdték meg az oltást. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a tűz a szomszédos épületekre is tovább terjedjen. A káreset nagysága miatt a helyszínre riasztották az Egri és a Füzesabonyi hivatásos, valamint a Szomolyai önkéntes egységeket is, a munkálatokat pedig a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés, azonban az anyagi kár jelentős, hiszen a melléképület és a benne tárolt járművek is súlyosan megrongálódtak. Gyorsított eljárásban hozott ítéletet a bíróság annak a férfinak az ügyében, aki idén tavasszal két egymást követő napon is parkoló autókat lopott el Hevesvár megyében. Az elkövető mindkét esetben kihasználta a tulajdonosok figyelmetlenségét, és olyan járműveket vitt el, amelyekben benne hagyták az indító kulcsot. Az első autót Tarnazsadányból kötötte el, majd egy másik településen sorsára hagyta. A másnap Hevesen megszerzett gépkocsit azonban már értékesítette is. A rendőrség rövid időn belül őrizetbe vette a fiatal, de már büntetett előéletű férfit, aki beismertetettét. A hevesi járási ügyészség közölte, jármű önkényes elvétele és lopás miatt állították bíróság elé a vádlottat, aki a gyorsított eljárásnak köszönhetően napokkal a bűncselekmény után már meg is kapta büntetését. A bíróság szabadságvesztésre ítélte az elkövetőt, eltiltotta a közügyektől, valamint vagyonelkobzást rendelt el az eladott autóért kapott összeg erejéig. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. A déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiónkat Pali Norbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
3: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyog gyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
2: Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
2: Bővítette a szőlőkabóc elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még több fajta készítményt vethetnek be a kártevő visszaszorítására, ideiglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
5: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébih. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető terület nagyságot, a kezelések számát, viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
2: És most néhány szó az időjárásról. Sok napsütéssel kezdünk Egerben, aztán kora délután megnövekszik a felhőzet, és a déli-délnyugati szél is megélénkül, de csapadék napnyugtáig nem valószínű. Az éjszakai órákban azonban egyre több felé ered el az eső, helyenként zivatarok is kialakulhatnak még holnap is. Hidegfronti hatás érvényesül, némiképp a hőmérséklet is visszaesik, de ma még 26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt a hét közepén. Május 6 szerda, Frida Ivett napja. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Gwen Stefani és Eve kezdenek, jön nem sokára Janet Jackson, a Body Rockers és Ákos is. 0620-55-55-155 telefon SMS Viber. Ha dugó baleset van, várom az infót.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék az év 126. reggele, a mai május 6. szerda, Frida Ivett napja, illetve ma van a felelős állattartás napja hazánkban, valamint a magyar sportnapja annak emlékére, hogy 1875-ben ezen a napon rendezte a Magyar Atlétikai Klub a kontinens első szabadtéri sportversenyét Budapesten. És akkor egy kis aláfestő zene a folytatásban a reggeli tornához akár, vagy készülődés, vezetés mellé. Body Rockers, I Like the Way, itt a Besten, jó reggelt!

Best FM, a legjobb zenék. Ma már több és vastagabb pátyol felhő lehet az égen, mint tegnap, és itt-ott már kisebb zápor zivatar sem kizárt. Közben marad a meleg, 23-28 fok, részletes időjárás jelentés hallható még a most érkező hír összefoglaló legvégén is, amelyet majd segíd ala az Angel követ. Jó reggelt!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Cáfolta a bezárásról szóló pletykákat az Apollo sportrepülőtér. Már börtönbe is került a sorozatos autótolvaj, a Balatonnál már kezdik a szúnyogok gyérítését. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Hivatalos közleményben oszlatta el a létesítmény jövőjével kapcsolatos bizonytalanságokat az Egri Apollo sportrepülőtér vezetése. Az utóbbi napokban szányra kelt híresztelésekkel ellentétben a repülőtér nemhogy nem szűnik meg, de a legfrissebb légügyi hatósági engedélyek birtokában jelentős fejlesztési szakaszba lépett. Az Eger Hírek felidézte, hogy a modernizáció már tavaly megkezdődött az épületállomány állagmegóvásával, a tetőszerkezetek cseréjével és új karbantartógépek beszerzésével. 2026-ra még ambiciózusabb terveik vannak, egy teljesen új oktató és kiszolgáló épület felhúzását tűzték ki célul, amely a sportrepülés és az oktatás színvonalát hivatott emelni. Az üzemben tartó a közleményben megnyugtatta a repülés szerelmeseit, hogy a bázis stabil lábakon áll, és továbbra is várja az élményrepülésre vágyó látogatókat. Már rács mögé is került az a fiatal férfi, aki Tarna Zsadányban és Hevesen lopott el őrizetlenül hagyott autókat, amikben benne volt az indító kulcs. A vádlottat a beismerő vallomása után gyorsított eljárásban állították bíróság elé, ahol jármű önkényes elvétele és lopás miatt szabadságvesztésre ítélték, közölte az ügyészség. A bíróság a börtönbüntetés mellett elkobozta azt a bevételt is, ami az egyik ellopott autó eladásából származott. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. A déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiónkat Pali Norbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
2: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyog gérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
1: És most néhány szó az időjárásról. Sok napsütéssel kezdünk Egerben, aztán kora délután megnövekszik a felhőzet, és a déli-délnyugati szél is megélénkül, de csapadék napnyugtáig nem valószínű. Az éjszakai órákban azonban egyre több felé ered el az eső, helyenként zivatarok is kialakulhatnak még holnap is. Hidegfronti hatás érvényesül, némiképp a hőmérséklet is visszaesik, de ma még 26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: do.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Pillanatok maradtak 7 óráig, jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok, meghallgatjuk május 6-a szerda legfrissebb híreit, a következő órában pedig zenél majd a Back to Black. És a Stakabu is. 20-as 55-55 155 telefon SMS Viber, akinek már is van közlekedési infója, ne tartsa magában. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Már megint a Premier Outletbe mentek.
4: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
5: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
6: Premier Outlet Budapest.
1: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
7: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ünnepélyesen megáldották a Krakker házat. Gépjárművek égtek egy mezőkövesdi melléképületben, az útmenti szamócárusokat is ellenőrzi a hatóság. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Megáldották Egerben a Krakker házat, amely idén február óta az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem művészeti karának ad otthont. A városvezetés az esemény kapcsán közösségi oldalán emlékeztetett, az ingatlan értékesítését korábban sok vita övezte, azonban a döntést a 2025-ös nehéz költségvetési helyzet és az épület állag megóvása tette szükségessé. A volt Kepes központi épülete korábban üresen állt, korábbi üzemeltetője elhagyta és rendezetlen állapotban került vissza a városhoz. A nyílt licites eljárásban 970 millió forintért eladott ingatlan sorsa így rendeződött, elkerülve a pusztulást. A Krakker ház mostanra megtelt élettel, hallgatók és oktatók alkotó munkája tölti meg a tereket, így az épület ismét méltó funkciót talált Eger szívében. Két autó és két motor égett egy melléképületben Mezőkövesden, miután tűz ütött ki a Jolán utcában. A lángok megfékezéséhez a helyi tűzoltók mellett Egerből és Füzesabonyból is érkezett segítség, így összesen 4 vízsugárral sikerült elfojtani a tüzet. A szakemberek megakadályozták a lángok tovább terjedését, a tűz keletkezésének okait és a pontos anyagi kárt még vizsgálják, közölte a katasztrófavédelem. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta el rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
1: Pár nap esős idő közeleg hevesbe, emiatt a felmelegedés is megtorpan. További részletek most híreink végén az időjárás jelentésben. Sok napsütéssel kezdünk Egerben, aztán kora délután megnövekszik a felhőzet, és a déli-délnyugati szél is megélénkül, de csapadék napnyugtáig nem valószínű. Az éjszakai órákban azonban egyre több felé ered el az eső, helyenként zivatarok is kialakulhatnak még holnap is. Hidegfronti hatás érvényesül, némiképp a hőmérséklet is visszaesik, de ma még 26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, az Outkast dalával indul ez az óra, 7 órát hagytuk el percekkel, jó utat, jó készülődést. Ha már is dugó baleset van valahol, én is várom az infót, persze egyből közkincsét teszem. 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok, ez pedig a

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Május 6-án, azon a napon, amelyen 1840-ben a világ első hivatalos, felragasztható postabélyege megjelent méghozzá. Angliában adták ki, és bár minden londoni postahivatal kapott a bélyegből, más posták a királyság területén nem, így azok egy ideig továbbra is elfogadtak közpénzt a postai költségek kifizetésére. Még több érdekesség május 6-áról egy picit később, addig is olyan előadókkal idézzük meg a 90-es és 2000-es éveket, mint nem sokára a Spice Girls, most pedig Denzel, jön a Pump It Up a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. 23-28 fok, egy-egy futózápor, zivatar, egy kicsivel több gomoly felhő, így telik a szerda, de hogy milyen lesz a folytatás, az is kiderül mindjárt, rögtön 7:30. Jó reggelt, a friss híreket Madonna klasszikusa, a Vogue követi majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Nem okozott fennakadást az áramkimaradás az Egri Kórház betegellátásában. Új korszak a Gárdonyi Géza Színházban, bővült a szőlőgabóc ellen bevethető szerek köre. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Hétfő dél körül jelentős áramkimaradás sújtotta Eger belvárosát, amely több közintézményt, köztük a Markot Ferenc kórházat is érintette. A szolgáltatás ingadozása miatt sokan aggódtak a betegellátás biztonságáért, azonban az intézmény gyorsan megnyugtatta a közvéleményt, a gyógyító munka egy pillanatra sem állt le. A kórház a Heol megkeresésére közölte, hogy a műtőkben és a kritikus egységekben nagy teljesítményű aggregátorok léptek működésbe, amelyek azonnal pótolták a kieső energiát. A digitális infrastruktúra és a betegadatokat kezelő számítógépek védelméről szünetmentes tápegységek gondoskodtak, így az informatikai rendszer is folyamatosan üzemelt. Sem műtéteket nem kellett elhalasztani, sem a szakrendelések menetében nem történt változás. Az intézmény minden egysége zavartalanul folytatta a feladatait a váratlan műszaki hiba idején is. Május közepén hirdeti meg új évadát az Egri Gárdonyi Géza Színház. A megújuló teátrum május végén egy háromnapos fesztivállal várja a lakosságot, ahol kötetlen formában ismerhetik meg a színház új korszakát és annak nemzetközi díjas stúdió által tervezett friss arculatát. A vezetés célja egy nyitottabb közösségi tér létrehozása, amely a klasszikus előadások mellett a kortárs művészeteknek és a fiatal tehetségeknek is teret enged, írják honlapjukon. Bővítette a szőlőkabóc elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még több fajta készítményt vedhetnek be a kártevő visszaszorítására, ideiglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébih. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek, nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető terület nagyságot, a kezelések számát, viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
1: És most néhány szó az időjárásról. Sok napsütéssel kezdünk Egerben, aztán kora délután megnövekszik a felhőzet, és a déli-délnyugati szél is megélénkül, de csapadék napnyugtáig nem valószínű. Az éjszakai órákban azonban egyre több felé ered el az eső, helyenként zivatarok is kialakulhatnak még holnap is. Hidegfronti hatás érvényesül, némiképp a hőmérséklet is visszaesik, de ma még 26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét közepén, május 6, szerda, Frida, Ivett napja. Nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. 186 éve a mai napon Nagy-Britanniában kiadták a világ első bélyegeit. Ma 65 éves George Clooney, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, rendező, producer. 73 éve a mai napon született Tony Blair, Nagy-Britannia volt miniszterelnöke. 1960. május 6 megszületett Larry Steinbeck, billentyűs, a Bronski Beat egyik fele. A sor pedig a 90-es születésű magyar válogatott focikapus, a Lipcse hálóőre, Gulácsi Péter zárja. Még egyszer sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk. A 90-es

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt írja nekünk Laci, fának hajtott valaki a 32-esen Szolnok felé az M4-es csomópont után, félpálya zárva. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155, ide írt nekünk Laci. Rögtön 8 óra, jönnek a friss hírek, aztán többek között a Maroon 5. És a Unique is. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést! Nagy kalappal a történelem érettségihez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
0: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő! Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
3: A Volt József fürdő területén épült fel Egerben az uszoda, ennek a szomszédságában pedig a Szent József parkot találjuk, melynek központja a kupolás ivókút a Szent József forrással. Az itt fakadó víz az alapvize az egri termál fürdőnek is. Régen a mai ivókút helyén állt az Erzsébet fürdő, és a szomszédságába a meleg vízű forráshoz jártak mosni az asszonyok. A Szent József víz 50-féle nyomelemet, kalciumot, magnéziumot tartalmaz, vas és radon is található benne, persze kis mennyiségben. Az ivókút non-stop üzemel, bárki számára elérhető, ráadásul ingyen. A Szent József parkban sétálók padokon pihenhetnek meg, ahol a szökőkutak mellett a növények is segítik a kikapcsolódást, nyáron számos virágágyás, télen örökzöld tiszafák, színes lombú növények jelentenek üdeszínfoltot.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
3: Egertől északra, alig több mint 10 kilométerre találjuk a Felső-Tárkányi tavat, melynek környéke egy csodálatos festői tájra emlékeztet, ami nem csak a szívet és a szellemet tölti fel, de aktív időtöltésre is remek alkalmat kínál. A Felső-Tárkányi tó a község északi oldalán található sziklaforrásból ered. A bővízű forrást a 18. század során duzzasztották azzá a bájos állóvízzé, ami azóta rengeteg természetjárót csalogat magához, nyugodt hangulata és a természet közelsége miatt. A partján magas fák állnak sorfalat, hogy a nap minden szakában árnyékos helyet biztosítsanak azoknak, akik letelepednének egy kicsit a víz csillámló tükrét figyelni. A Felső-Tárkányi tónál pihenőpadok, büfé és a kisebbek örömére egy nagy játszótér is rendelkezésre áll.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
4: Cáfolta a bezárásról szóló pletykákat az Apollo sportrepülőtér. Már börtönbe is került a sorozatos autótolvaj, a Balatonnál már kezdik a szúnyogok gyérítését. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Hivatalos közleményben oszlatta el a létesítmény jövőjével kapcsolatos bizonytalanságokat az egri Apollo sportrepülőtér vezetése. Az utóbbi napokban szányra kelt híresztelésekkel ellentétben a repülőtér nemhogy nem szűnik meg, de a legfrissebb légügyi hatósági engedélyek birtokában jelentős fejlesztési szakaszba lépett. Az Eger Hírek felidézte, hogy a modernizáció már tavaly megkezdődött az épületállomány állagmegóvásával, a tetőszerkezetek cseréjével és új karbantartógépek beszerzésével. 2026-ra még ambiciózusabb terveik vannak, egy teljesen új oktató és kiszolgáló épület felhúzását tűzték ki célul, amely a sportrepülés és az oktatás színvonalát hivatott emelni. Az üzemben tartó a közleményben megnyugtatta a repülés szerelmeseit, hogy a bázis stabil lábakon áll, és továbbra is várja az élményrepülésre vágyó látogatókat. Már rács mögé is került az a fiatal férfi, aki Tarnazsadányban és Hevesen lopott el őrizetlenül hagyott autókat, amikben benne volt az indító kulcs. A vádlottat a beismerő vallomása után gyorsított eljárásban állították bíróság elé, ahol jármű önkényes elvétele és lopás miatt szabadságvesztésre ítélték, közölte az ügyészség. A bíróság a börtönbüntetés mellett elkobozta azt a bevételt is, ami az egyik ellopott autó eladásából származott. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. A déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiónkat Pali Norbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
5: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozást megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyog gyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
4: És most néhány szó az időjárásról. Sok napsütéssel kezdünk Egerben, aztán kora délután megnövekszik a felhőzet, és a déli-délnyugati szél is megélénkül, de csapadék napnyugtáig nem valószínű. Az éjszakai órákban azonban egyre több felé ered el az eső, helyenként zivatarok is kialakulhatnak még holnap is. Hidegfronti hatás érvényesül, némiképp a hőmérséklet is visszaesik, de ma még 26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó reggelt kívánok, a hét közepén, május 6-a szerda van, a Fridákat és az Ivetteket ünnepelhetjük együtt, no és persze a szülinaposokat. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber, 5 perc elmúlt 8, Maxim Levente vagyok. Beyoncé kezd Sean Paul-lal, jön Geszti Péter Wolf Katival, és nem sokára James Blunt is.
0: Best.

0: Best FM a legjobb zenék. Laci írta korábban, hogy a 32-es főúton Szolnok felé az M4-es csomópont után valaki fának hajtott, féltájás lezárásra kell készülni a környéken. Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, illetve az M3-ason szintén a főváros felé Bag és Mogyoród térségében és a bevezető szakaszon. Sokan kerülnek az M31-es felé, így Nagytarcsa térségében is torlódnak már az autók. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. James Blunt folytatja, ez a Bonfire Heart a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Best FM, a legjobb zenék. Marad a nyárias meleg, de ma már záporok, zivatarok is jöhetnek. Részletes időjárás jelentés a hírek végén mindjárt 8:30. Jó reggelt, és ha már történelem érettségi, történelem ma már az egyessel kezdődő évszám. Ebből is a legutolsó, az 1999-es év. A 90-es és 2000-es évek fordulójáról a Pets and Small Feel Good himnusza érkezik a hírek után. Konkrétan a címe is ez, Feel Good.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ünnepélyesen megáldották a Krakker házat. Gépjárművek égtek egy mezőkövesdi melléképületben. Az útmenti szamócárusokat is ellenőrzi a hatóság. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Megáldották Egerben a Krakker házat, amely idén február óta az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem művészeti karának ad otthont. A városvezetés az esemény kapcsán közösségi oldalán emlékeztetett. Az ingatlan értékesítését korábban sok vita övezte, azonban a döntést a 2025-ös nehéz költségvetési helyzet és az épület állag megóvása tette szükségessé. A volt Kepes központi épülete korábban üresen állt, korábbi üzemeltetője elhagyta és rendezetlen állapotban került vissza a városhoz. A nyílt licites eljárásban 970 millió forintért eladott ingatlan sorsa így rendeződött, elkerülve a pusztulást. A Krakker ház mostanra megtelt élettel, hallgatók és oktatók alkotó munkája tölti meg a tereket, így az épület ismét méltó funkciót talált Eger szívében. Két autó és két motor égett egy melléképületben Mezőkövesden, miután tűz ütött ki a Jolán utcában. A lángok megfékezéséhez a helyi tűzoltók mellett Egerből és Füzesabonyból is érkezett segítség, így összesen 4 vízsugárral sikerült elfojtani a tüzet. A szakemberek megakadályozták a lángok tovább terjedését, a tűz keletkezésének okait és a pontos anyagi kárt még vizsgálják, közölte a katasztrófa védelem. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta el rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
1: Pár nap esős idő közeleg hevesbe, emiatt a felmelegedés is megtorpan. További részletek most híreink végén az időjárás jelentésben. Sok napsütéssel kezdünk Egerben, aztán kora délután megnövekszik a felhőzet, és a déli-délnyugati szél is megélénkül, de csapadék napnyugtáig nem valószínű. Az éjszakai órákban azonban egyre több felé ered el az eső, helyenként zivatarok is kialakulhatnak még holnap is. Hidegfronti hatás érvényesül, némiképp a hőmérséklet is visszaesik, de ma még 26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: FM, a legjobb zenék. Kaptunk egy közlekedési infót Zolitól, aki azt írja, hello, M0, M5 felé Lakihegynél baleset, több kilométeres dugóban. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber. Este megérkeznek a záporok, zivatarok, addig kitart a nyárias meleg, 23-28 fok. Napsütés, néha fátyol, néha vastagabb gomoly felhők, így telik majd a hét közepe. És a 90-es, illetve a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a szerda reggel is, mint ahogy minden reggel itt a Besten. George Michael folytatja, jön a Fast Club.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Rúzsa Magdi a következő órában ott folytatja, ahol az imént Kim Mezzelék abba hagyták. Szárágas vagyok belé. Szól majd a szerelem és egy nagyon kellemes dal B.O.B.-tól és Bruno Mars-tól. Nothing on you.

0: 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Remélem mindenhol mindenütt jól járható, nincs dugó baleset. Ha mégis, várom az infót. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést, nagy kalappal a töri érettségihez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
1: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Wildboy és S&D a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
3: Egerszalókon 1961-ben kőolaj és földgáz után kutatva fúrták azt a kutat, ami Egerszalók igazi nevezetessége lett. A föld mélyéből ugyanis hévíz tört fel, mely 65-68 fokos. A domboldalon lefolyó víz látványos mészkő lerakódást épített, ami Európában egyedülálló. A sódomb helyi védelem alatt áll, kiépített sétaúton lehet megközelíteni, az itt található víz majd 20 ezer éves. A nátriumot is tartalmazó kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos hévíz a kénes gyógyvizek kategóriájában az egyik legjobb besorolást kapta. Ülőfürdő és ivókúra formájában is alkalmas számos betegség kezelésére. 2016-ban az egerszalóki forrás és környezete elnyerte a gyógyhely minősítést.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
3: Verpelét határában található az a jellegtelennek tűnő csonka gula formájú domb, ami az országban egyedülálló, de az egész térségben is ritkaság számba menő, eredeti épségében megmaradt vulkáni kúp. Ez a verpeléti várhegy, és valaha állt itt egy várszerű erődítmény is, az osztrákok innen zúdítottak tüzet a magyarokra az 1849-es csatában. A 20. század elején a környékbeliek a vár elbontása, vagyis a köveinek széthurcolása után tárták fel a vulkáni kúpot. A magyar vulkán egy úgynevezett parazita vulkán, más néven járulékos kráter, vagyis nem itt volt az első láva csatorna, hanem egy meglévő vulkán oldalából nőtt ki. A verpeléti várhegy 1975-ben természetvédelmi védettséget kapott.
1: Best FM, a legjobb zenék. Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
4: Nem okozott fennakadást az áramkimaradás az Egri kórház betegellátásában. Új korszak a Gárdonyi Géza színházban, bővült a szőlőgabóc ellen bevethető szerek köre. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Hétfő dél körül jelentős áramkimaradás sújtotta Eger belvárosát, amely több közintézményt, köztük a Markot Ferenc kórházat is érintette. A szolgáltatás ingadozása miatt sokan aggódtak a betegellátás biztonságáért, azonban az intézmény gyorsan megnyugtatta a közvéleményt, a gyógyító munka egy pillanatra sem állt le. A kórház a Heol megkeresésére közölte, hogy a műtőkben és a kritikus egységekben nagy teljesítményű aggregátorok léptek működésbe, amelyek azonnal pótolták a kieső energiát. A digitális infrastruktúra és a betegadatokat kezelő számítógépek védelméről szünetmentes tápegységek gondoskodtak, így az informatikai rendszer is folyamatosan üzemelt. Sem műtéteket nem kellett elhalasztani, sem a szakrendelések menetében nem történt változás. Az intézmény minden egysége zavartalanul folytatta a feladatait a váratlan műszaki hiba idején is. Május közepén hirdeti meg új évadát az Egri Gárdonyi Géza Színház. A megújuló teátrum május végén egy háromnapos fesztivállal várja a lakosságot, ahol kötetlen formában ismerhetik meg a színház új korszakát és annak nemzetközi díjas stúdió által tervezett friss arculatát. A vezetés célja egy nyitottabb közösségi tér létrehozása, amely a klasszikus előadások mellett a kortárs művészeteknek és a fiatal tehetségeknek is teret enged, írják honlapjukon. Bővítette a szőlőkabóc elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még több fajta készítményt vedhetnek be a kártevő visszaszorítására, ideiglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
5: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébih. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek, nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető terület nagyságot, a kezelések számát, viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
4: És most néhány szó az időjárásról. Sok napsütéssel kezdünk Egerben, aztán kora délután megnövekszik a felhőzet, és a déli délnyugati szél is megélénkül, de csapadék napnyugtáig nem valószínű. Az éjszakai órákban azonban egyre több felé ered el az eső, helyenként zivatarok is kialakulhatnak még holnap is. Hidegfronti hatás érvényesül, némiképp a hőmérséklet is visszaesik, de ma még 26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Már több mint 6 kilométeres a dugó az M0-áson, az M5-ös felé a Hárosi Dunahíd után történt baleset, és az M6-os lehajtónál van a sor vége. Aki tud és szeretne, kerüljön. 0620 55 55 155, ha dugó baleset van, a közlekedési hír idejöhet. Május 6 szerda, Frida Ivet napja, Isten éltesse őket és a szülinaposokat is. Heinz Gábor Biga énekel, Max M. Levente vagyok.
1: Best

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best of M, a legjobb zenék, a gánai származású német rapper Nana 97-es slágerével, a Lonely-val megy tovább a szerda reggel. Ami viszont nem halad, az az M0-ás, ahol baleset miatt egyre nagyobb a dugó, már 7-8 kilométer. Az M5-ös felé vezető oldalon történt a Hárosi Duna híd után, és már majdnem Diósnál van a sor vége. Aki tud, a 7-es főútnál még lehajthat. Jó utat!
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Best FM.
2: A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, a húrok elpattannak majd az esti órákban, véget ér a kellemes nyári idő. Addig viszont marad a 23-28 fok, estétől záporok, zivatarok jönnek, az esernyőkre pedig majd holnap is szükség lehet, és visszaesik a napközbeni maximum 20-26 fok közé. James Morrison érkezik Nelly Furtadóval, ha már az elszakadt húrokról esett szó, Broken Strings a Besten.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Cáfolta a bezárásról szóló pletykákat az Apollo sportrepülőtér. Már börtönbe is került a sorozatos autótolvaj, a Balatonnál már kezdik a szúnyogok gyérítését. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Hivatalos közleményben oszlatta el a létesítmény jövőjével kapcsolatos bizonytalanságokat az EGRI Apollo sportrepülőtér vezetése. Az utóbbi napokban szányra kelt híresztelésekkel ellentétben a repülőtér nemhogy nem szűnik meg, de a legfrissebb légügyi hatósági engedélyek birtokában jelentős fejlesztési szakaszba lépett. Az Eger hírek felidézte, hogy a modernizáció már tavaly megkezdődött az épületállomány állagmegóvásával, a tetőszerkezetek cseréjével és új karbantartó gépek beszerzésével. 2026-ra még ambiciózusabb terveik vannak, egy teljesen új oktató és kiszolgáló épület felhúzását tűzték ki célul, amely a sportrepülés és az oktatás színvonalát hivatott emelni. Az üzemben tartó a közleményben megnyugtatta a repülés szerelmeseit, hogy a bázis stabil lábakon áll, és továbbra is várja az élményrepülésre vágyó látogatókat. Már rács mögé is került az a fiatal férfi, aki Tarnazsadányban és Hevesen lopott el őrizetlenül hagyott autókat, amikben benne volt az indító kulcs. A vádlottat a beismerő vallomása után gyorsított eljárásban állították bíróság elé, ahol jármű önkényes elvétele és lopás miatt szabadságvesztésre ítélték, közölte az ügyészség. A bíróság a börtönbüntetés mellett elkobozta azt a bevételt is, ami az egyik ellopott autó eladásából származott. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. A déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiónkat Pali Norbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
2: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozást megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyog gyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
1: És most néhány szó az időjárásról. Sok napsütéssel kezdünk Egerben, aztán kora délután megnövekszik a felhőzet, és a déli-délnyugati szél is megélénkül, de csapadék napnyugtáig nem valószínű. Az éjszakai órákban azonban egyre több felé ered el az eső, helyenként zivatarok is kialakulhatnak még holnap is. Hidegfronti hatás érvényesül, némiképp a hőmérséklet is visszaesik, de ma még 26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Utak minden mennyiségben, egyrészt már nem okoz fennakadást az M0-áson, korábban történt baleset a Hárosi Dunahíd után az M5-ös felé. A 8 kilométeres dugó viszont csak lassan oszlik, és még több út, The Road to Mandalay címmel Robbie Williams dala indítja a délelőttöd 5 perccel múlt 10. Hello, jó munkát, jó utat, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. You ain't hit.

Best FM-ben a legjobb zenék. A két tagú ausztrál Savage Garden érkezik. Daniel Jones, gitár billentyűs hangszerek, illetve Darren Hayes ének. A duó 2001-ben feloszlott. Hayes szóló előadóként folytatta, Jones pedig ingatlan ügynök lett. 1996-ból szól most a To The Moon and Back itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Továbbra is erős a forgalom az M3-ason Budapest felé a kiépített tereléseknél Bag és Mogyoród térségében, illetve ugyanez a helyzet az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabányánál, ahol két kamion koccant, az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták. Ott ezért torlódik a forgalom. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 24-28 fok, napos felhős idő, akárcsak Miami-ban, a különbség csupán az óceán és a páratartalom. A délelőtt utolsó órájában oda kalauzol majd minket Will Smith, és együtt megemlékezünk majd a Mizulázról is. Kicsi lány, oh, szia, hello, álljunk össze, mint két kicsi legó. 0620 55 55 155, ha dugó baleset van valahol, várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Történelemből írásban néznek ma az érettségizők. Még 2 hét van a bevallási határidőig. Komoly károkat okozott a fagy az alföldi szőlőkben. Villányi Eszter vagyok. A történelemírásbeli van soron, több mint 79 ezeren érettségiznek a tárgyból. A középszintű vizsga első része egyebek mellett érintette a görög és római építészet, a középkori egyház, a honfoglalás, a reformáció, a dualizmus és a magyarországi holokauszt témakörét, írja az Edulány. A dolgozat második részében 2 esszét írnak a diákok. Holnap az angol írásbelivel folytatódik az érettségi szezon, majd pénteken németből vizsgáznak. A szóbelik emelt szinten június 3-án, középszinten június 15-én kezdődnek. Már csaknem 1,7 millióan adták be személyi jövedelemadó bevallásukat. A NAV közölte, hogy az ESZA felületén tegnapig már 1,9 millióan nézték meg a NAV tervezetét, és több mint 1 millióan véglegesítették is azt. Az ESZA-t Ügyfélkapu Plusz vagy DÁP alkalmazással lehet elérni, és online mindössze néhány perc alatt be lehet adni a bevallást. A határidő május 20-a. Drónokkal és rakétákkal mért csapást Ukrajnára éjjel az orosz hadsereg. Annak ellenére folytatódtak a harcok, hogy az ukrán elnök egyoldalúan ugyan, de éjféltől tűzszünetet hirdetett. A légvédelem a több mint 100 drón többségét elfogta, de 9 célba talált. Legalább 2 életüket vesztették. Oroszország május 8-ára és 9-ére hirdetett tűzszünetet a II. Világháborús győzelem alkalmából. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet. Emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el, mondta rádiónknak Frittmann János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése még folyamatban van.
2: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így akkor 80-valány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bírók nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most átfél majd az új minisztérium, meggyőződésem az uniós támogatással lehet ekkora mértékűt, mert totális, én úgy gondolom, átlagban lehet, mert 100 kéve a pizza melletti rész, ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
1: Napos, változóan felhős idő lesz, délután jobban beborul délnyugat felől, helyenként záporok, zivatarok is lecsaphatnak. A szél megélénkül és időnként meg is erősödik, 25 és 29 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 15-20 fok közé hűl majd a levegő. Holnap felhősebb idő lesz, de főképp a keleti tájakon lehet zápor, zivatar, pár fokot visszaesik a hőmérséklet. Pénteken újra a napsütésé a főszerep, hétvégén már 30 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Alcazar, Backstreet Boys, Jamiroquai vagy Depeche Mode. Pár név, ami önmagában is felidéz egy egész korszakot. De hogy még intenzívebb legyen az élmény, ezektől az előadóktól ebben az órában mind-mind elhangzik majd dal. Már is kezdek Mark Ronson és Amy Winehouse duójával, Valerie. 11 óra elmúlt, hello, jó utat, jó munkát, Max Levente vagyok.
0: Best

Ezt a fel a legjobb zenék. Több mint 112 jelölés zenei díjra, ebből 32 elnyert. 20 nagy világturné, több mint 35 millió rajongó előtt. Több mint 100 millió eladott lemez, 15 stúdióalbum, 13 listavezető album, 54 dal a slágerlistákon. A Depeche Mode a pop és elektronikus zene történetének egyik legnagyobb hatású és legmeghatározó formációjának karrierje számokban. Ők folytatják It's No Good a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési hír. Korábban két kamion ütközött az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabánya térségében. Az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult torlódás közel 10 kilométeres, és gyülekeznek a felhők itt a fővárosi stúdió környékén is. Estétől záporok, zivatarok jönnek, holnapra visszaesik a maximum a mai 23-28 fokról 20-26 fok közé. Az óra végéig készülök még a Backstreet Boys, az Alcazar és a Scissor Sisters egy-egy dalával is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak a lényegem, észrevehetetlenül észlelem, az a visszatért álmom, lesz mit kivenni.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Megjött Majoros Rita, átadom neki a stafétát. Justin Timberlake Cry Me a River című dala indítja a szerda délutánt, a dalt pedig Rita. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Előrelépés történt az Egyesült Államok és Irán között. Erősödött a forint, 4 éves csúcson van. Súlyosbodik az asszály. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Átmenetileg felfüggeszti a hormuzi szorosban indított műveletét az Egyesült Államok. Ezt az amerikai elnök jelentette be. Donald Trump részben azzal indokolta a döntést, hogy sikerült előrelépni egy teljes és végleges megállapodás felé az iráni vezetéssel, így a hormuzi szoroson áthaladó hajók kíséretét egy időre felfüggesztik. Irán 30 pontos béketervet terjesztett elő azt követően, hogy megérkezett az amerikai válasz a korábbi tervre. A fejlemények hatására csökkenni kezdett az olaj ára. 4 éves csúcs, erősödött a forint. A mai jegyzés szerint 360 forint alatt jár a hazai deviza az euróval szemben. Az árfolyam stabilan, legutóbb 2022. februárjában volt ilyen szinten. Már csaknem 1,7 millióan adták be személyi jövedelemadó bevallásukat. A NAV közölte, hogy az ELSZIA felületén tegnapig már 1,9 millióan nézték meg a NAV tervezetét, és több mint 1 millióan véglegesítették is azt. Az ELSZIA-t Ügyfélkapu Plusz vagy DÁP alkalmazással lehet elérni, és online mindössze néhány perc alatt be lehet adni a bevallást. A határidő május 20-a. Egyre súlyosabb az asszályhelyzet a szárazság miatt. Van olyan terület az országban, ahol márciusban esett utoljára az eső. A tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek, a következő hetekben lassú, többszöri áztató esőre lenne szükség az őszi kalászosok fejlődéséhez. Erdőtüzet oltó repülőgép zuhant le Lengyelországban. A pilóta életét vesztette. A lángok tegnap óta pusztítanak az ország keleti térségében. A tűz már vagy 250 hektárnyi területet érint. Lakott területet azonban nem veszélyeztet. A terep nehezen megközelíthető, ami nehezíti a munkálatokat. Jelenleg 300 tűzoltó dolgozik a tűz megfékezésén. Ma van a Magyar Sportnapja, annak emlékére, hogy 1875-ben ezen a napon rendezték meg Budapesten, a Margit-szigeten a kontinens első szabadtéri atlétikai versenyét. A dátum 2000 óta hivatalosan is a magyar sport ünnepe. Napos, változóan felhős idő lesz, délután jobban beborul délnyugat felől, helyenként záporok, zivatarok is lecsaphatnak. A szél megélénkül és időnként meg is erősödik, 25 és 29 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 15-20 fok közé hűl majd a levegő. Holnap felhősebb idő lesz, de főképp a keleti tájakon lehet zápor, zivatar, pár fokot visszaesik a hőmérséklet. Pénteken újra a napsütésé a főszerep, hétvégén már 30 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép szerdát és kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, na meg sok-sok napsütést mindenhová, és finom desszertet ebéd után. Jöhet mondjuk egy kis Molokó, The Time Is Now, én őket hozom desszertként, vagy a délutáni ebéd utáni kávé mellé Mikát, jön a Grace Kelly, itt lesz Justin Timberlake, indít is a Cry Me a River-rel. Szép délután!
0: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Best FM a legjobb zenék, Lotfi Begi, Náksi, Dr. Béres és az Álmok futók dalát hallottuk, ez volt a Holdala, a folytatásban Molokó és én, Majoros Rita. Sőt, ma jó pár órát rám számíthatnak, rám is számíthatnak. A remek zenék mellett este 6 óráig hozom őket, közlekedési információkat, mindenféle érdekességeket, napkérdését, mozi ajánlót, úgyhogy töltsék velem a délutánt, és mulassunk jól, akár munkaidőben, akár ebédidőben, akár csak úgy kikapcsolódva, mondjuk Somp oldalával. Mindjárt jön a Get Busy, de itt lesz Gabrielle és a Dreams. Most pedig, ahogy ígértem, egy klasszikus a Molokótól. The Time Is Now, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ahogy minden délután ma is arra buzdítom az autósokat, kamionosokat, teherautósokat, bringásokat, szóval bárkit, aki az úton van, hogyha van információja, akkor küldje el, vagy hívjon a számunk 0620-55-55-155. Erős a forgalom az M3-ason Budapest felé, így a kiépített terelésnél a Bag és Mogyoród térségében. Lassulásra, torlódásra kell számítani. Sokan haladnak az M1-esen is Budapest felé, Tata és Tatabánya között, torlódás van, lassulás. Mondhatom lassan azt, hogy az szokás. 0620-55-55-155, még egyszer a számunk. Várom ma is az útinfókat. Jó utat és balesetmentes közlekedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán dolgozunk tovább, vagy legalábbis azok, akik munkaidőben hallgatják a Best FM-et. Meghallgatjuk a friss híreket, aztán jön Kelly Rowland és a Work. És itt lesz az Irie Mafia is, és a mellettem.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on. Hey Martinez, you ready, girl? Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Túl vannak a történelemírásbelin az érettségizők. Megszenvedték a gyümölcsösök a fagyokat, változékonyabb idő jön. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Véget ért a történelemírásbeli, már az emelt szinten vizsgázók is befejezték a munkát. Több mint 79 ezeren érettségiztek a tárgyból. Az oktatási hivatal adatai szerint mintegy 2500-an idegen nyelven, például angolul, franciául, németül, olaszul, oroszul, szlovákul vagy ukránul adtak számot tudásukról. Holnap az angol írásbelivel folytatódik a vizsgaidőszak, pénteken a német következik. Idén a tavaszi érettségi szezonban összesen 1170 helyszínen több mint 178 ezeren tesznek érettségi vizsgát. Jelentős a fagykár a gyümölcsösökben. A Fruitweb összefoglalója szerint az északi északkeleti ország rész a leginkább érintett. A virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte, hogy május elején fagypont alá esett a hőmérséklet szinte az egész országban. A fagykár mértéke összességében a tavalyihoz hasonló, de fajtánként és térségenként eltérő. A pontos termés kilátásokat egy hét múlva lehet tudni. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti. Egyre többen esnek a doomscrolling csapdájába. Ez az, amikor valaki folyamatosan negatív híreket görget a közösségi médiában. Egy friss kutatás szerint ez nem ártalmatlan szokás. Növelheti a szorongást, a bizalmatlanságot és torzíthatja a világról alkotott képet. A túlzott hírfogyasztás akár a stresszreakciókat is beindíthatja a szervezetben. Ez hosszabb távon kimerültséghez és lelki problémákhoz vezethet. A kutatók azt javasolják, hogy tudatosan korlátozzuk a közösségi média használatát. A világ leggyorsabban süllyedő metropolisza lett Mexikóváros. A NASA adatai alapján évente nagyjából 25 cm-t apad. A közel 22 milliós mexikói főváros egy ősi tómederre épült. A talajvíz folyamatos kiszivattyúzása, valamint a városi fejlesztések drámaian összezsugorították a víztartó réteget. Ez okozza a folyamatos süllyedést. Változékonyabb idő jön, már is mondom a részleteket. Napos, változóan felhős idő lesz, délután jobban beborul délnyugat felől, helyenként záporok, zivatarok is lecsaphatnak. A szél megélénkül és időnként meg is erősödik, 25 és 29 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 15-20 fok közé hűl majd a levegő. Holnap felhősebb idő lesz, de főképp a keleti tájakon lehet zápor, zivatar, pár fokot visszaesik a hőmérséklet. Pénteken újra a napsütésé a főszerep, hétvégén már 30 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás délután, igazán kellemes szerdát kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, na gyerünk együtt tovább. Délutáni kávé, desszert és Michael Jackson. Látta valaki egyébként már az új Michael filmet? Na jöhetnek a beszámolóként, talán jövő héten végre a moziig jutok. De most még Kelly Rowlandet hallgassuk együtt, jön a Work. Én Majoros Rita vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Iri Mafia mellettem ezt a dalt hallottuk. Tupac érkezik a folytatásban és a California Love, de addig itt a nap kérdése. Kinek mi az, amit mindig elhagy, vagy amiből már a legtöbbet hagyta el? 0620 55 55 155, ide jöhetnek az üzenetek. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a válaszok. És természetesen ma is kezdem én a sort. Nekem általában az ajakápoló vagy szőlőzsír, kinek hogy tetszik jobban, én hát szerintem több százat hagytam már el. Nagyon pici, ugye nőként, egyik táskából a másikba pakolom, elhagyom, zsebrevágom, stb. Én azokból szoktam a legtöbbet elhagyni, és szemüvegből is, napszemüvegből is, sima szemüvegből is sajnos hagytam már el elég sokat. Na de most az önök oldalán a labda, 0620 55 55 155 jöhetnek az üzenetek mellé, ahogy ígértem, Tupac és a California Love, aztán Rihannával táncolunk, pont a replay, mindjárt a Best FM-en.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Best FM a legjobb zenék. Az M7-es autópályán Budapest felé a holládi csomópontnál két kamion ütközött, majd az egyik kamion fel is borult, a rakománya pedig szétszóródott, úgyhogy a 175-ös kilométernél a hollád csomóponton keresztül elterel mindenkit a rendőrség. Az egyes főúton Óbarok térségében pedig három autó ütközött a 36-os kilométernél, a forgalom szintén rendőri irányítás mellett halad. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is ide az útinfókat, bárki bármit lát az ország útjain. Jöhet az info akár írásban, akár nyugodtan hívjanak fel. Köszönöm és jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sokáig voltam távol, ezt énekelte a Happy Gang, a folytatásban friss hírek jönnek, úgyhogy pár percig nem lesz ének, viszont utána indít majd 2 óra után a Simply Red és a Sunrise. Énekel majd nekünk Tolvaj Reni is, itt lesz a Hagylak Menni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Közzétették a szombati alakuló ülés menetrendjét. Az idegen nyelvekkel folytatódik holnap az érettségi. Erdőtűz pusztít Kárpátalján. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szombaton megalakul az új országgyűlés. Az alakuló ülés napirendjét már közzétették az országgyűlés honlapján. A parlament várhatóan megválasztja a miniszterelnököt, az áprilisi országgyűlési választáson győztes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. A 199 fős parlamentben a Tisza 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett. A képviselők eskütétele után megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbizatása. Az új miniszterelnököt a parlamenti képviselők felének szavazatával választják meg, aki ezt követően hivatalba lép. Az új kormányfő a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét. Véget ért a történelemírásbeli, több mint 79 ezeren érettségiztek a tárgyból. Az oktatási hivatal adatai szerint mintegy 2500-an idegen nyelven, például angolul, franciául, németül, olaszul, szlovákul adtak számot tudásukról. Holnap az angol írásbelivel folytatódik a vizsgai időszak, pénteken a német következik. Idén a tavaszi érettségi szezonban összesen 1170 helyszínen több mint 178 ezeren tesznek érettségi vizsgát. 4 éves csúcs, erősödött a forint. A mai jegyzés szerint 360 forint alatt jár a hazai deviza az euróval szemben. Az árfolyam stabilan, legutóbb 2022. februárjában volt ilyen szinten. Már csaknem 1,7 millióan adták be személyi jövedelemadó bevallásukat. A NAV közölte, hogy az ELSZIA felületén tegnapig már 1,9 millióan nézték meg a NAV tervezetét, és több mint 1 millióan véglegesítették is azt. Az ELSZIA-t Ügyfélkapu Plusz vagy DÁP alkalmazással lehet elérni, és online mindössze néhány perc alatt be lehet adni a bevallást. A határidő május 20-a. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsahavas lejtőjén 75 hektáron ég az erdő, a lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni, az oltásba a katasztrófa védelem kis repülőit is bevetették. A Munkácsi járáshoz tartozó Volócon vízhelyzeti műveleti központot hoztak létre, a tűz keletkezésének okát vizsgálják. Napos, változóan felhős idő lesz, délután jobban beborul délnyugat felől, helyenként záporok, zivatarok is lecsaphatnak. A szél megélénkül és időnként meg is erősödik, 25 és 29 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 15-20 fok közé hűl majd a levegő. Holnap felhősebb idő lesz, de főképp a keleti tájakon lehet zápor, zivatar, pár fokot visszaesik a hőmérséklet. Pénteken újra a napsütésé a főszerep, hétvégén már 30 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délután, 2 óra múlt lassan 5 perccel, megy tovább a nap, megy tovább a munkaidő, és megy tovább a Best FM délután is. Én Majoros Rita vagyok, még hozzá Robbie Williams-szel. Jön a She's the One, itt lesz Jarul és Ashanti dala, az Always on Time, a Simply Red pedig egy csodás, sőt azt mondom, csodálatos klasszikusra nyitja az órát. Itt a Sunrise.
0: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

Best FM, a legjobb zenék. Kinél mi az, amit mindig elhagy? Azt írja Nóri, a hajgumikat. Azok valamilyen titokzatos módon mindig eltűnnek. Ezzel ketten vagyunk. Peti a pénztárcáját szokta elhagyni, pont 2 nappal ezelőtt hagyta el utoljára, úgyhogy most éppen a kormányablakba tart, és mindenfélét próbál elintézni. Kitartás neked, remélem ott is a Best FM szól. Írt még Viki a bevásárló listámat, ezért improvizálok, de most már a telefonomba írom, és így talán már egy kicsit jobb, mert hogy volt, hogy magában a boltban hagyta el a bevásárló listáját, és na, aznál rosszabb nem volt. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Egyébként, na, az tényleg bosszantó, amikor az ember felírja, otthon hagyja, és aztán persze mindent vesz, csak azt nem, ami a listámban. Na, jöhetnek még az üzenetek, egyébként Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, jöhetnek a kommentek, mert kikerült a kérdés egy poszt formájában, mellé pedig Robbie Williams érkezik, és a She's the One, a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék az M7-es autópályán. Sajnos még mindig változatlan a helyzet. Budapest felé a Holládi csomópontnál korábban két kamion ütközött, az egyik pedig fel is borult. Rakománya szétszóródott. A 175-ös kilométernél a Hollád csomóponton keresztül tereli az autósokat a rendőrség. Az M1-es autópályán pedig mindkét irányban több kilométeres torlódásra készüljenek az autósok. Hegyeshalom felé a 92-es kilométernél, a Budapest felé pedig Tatabányánál az 59-es kilométernél robbant le korábban egy-egy kamion. Jelenleg már nincs forgalmi akadály egyik helyen sem, de ugye nagyon erős a forgalom, úgyhogy plusz menetidővel mindenképpen számolni kell. Az érintett csomópontoknál nehézkes és hosszabb menetidőt vesz igénybe a fel- és lehajtás is, úgyhogy ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az információkat. Nagyon-nagyon jó utat kívánok mindenkinek, és kitartás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM.
3: Nem okozott fennakadást az áramkimaradás az Egri kórház betegellátásában. Új korszak a Gárdonyi Géza színházban, bővült a szőlőgabóc ellen bevethető szerek köre. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Hétfő dél körül jelentős áramkimaradás sújtotta Eger belvárosát, amely több közintézményt, köztük a Markot Ferenc kórházat is érintette. A szolgáltatás ingadozása miatt sokan aggódtak a betegellátás biztonságáért, azonban az intézmény gyorsan megnyugtatta a közvéleményt, a gyógyító munka egy pillanatra sem állt le. A kórház a HEOL megkeresésére közölte, hogy a műtőkben és a kritikus egységekben nagy teljesítményű aggregátorok léptek működésbe, amelyek azonnal pótolták a kieső energiát. A digitális infrastruktúra és a betegadatokat kezelő számítógépek védelméről szünetmentes tápegységek gondoskodtak, így az informatikai rendszer is folyamatosan üzemelt. Sem műtéteket nem kellett elhalasztani, sem a szakrendelések menetében nem történt változás. Az intézmény minden egysége zavartalanul folytatta a feladatait a váratlan műszaki hiba idején is. Május közepén hirdeti meg új évadát az Egri Gárdonyi Géza Színház. A megújuló teátrum május végén egy háromnapos fesztivállal várja a lakosságot, ahol kötetlen formában ismerhetik meg a színház új korszakát és annak nemzetközi díjas stúdió által tervezett friss arculatát. A vezetés célja egy nyitottabb, közösségi tér létrehozása, amely a klasszikus előadások mellett a kortárs művészeteknek és a fiatal tehetségeknek is teret enged, írják honlapjukon. Bővítette a szőlőkabóc elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még több fajta készítményt vedhetnek be a kártevő visszaszorítására, ideiglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
4: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébih. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek, nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető terület nagyságot, a kezelések számát, viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
3: És most néhány szó az időjárásról. Megnövekszik a felhőzet, éjszaka pedig már egyre több felé számíthatunk Eger környékén csapadékra is. A mai 26 fokos csúcs hőmérséklet után hajnalra 14 fokig hűl le a levegő, péntekig pedig tovább hűvösödik, aznap legfeljebb 21 fok lehet. Közben zivatarok is kialakulhatnak a megélénkülő szél mellett. Hétvégére újra melegedni kezd, de a 30 fokot egyelőre nem érjük el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon kellemes szerda délután mindenkinek. Pontosan 3 óra van, én pedig Herolicek Judit vagyok. Nyárias meleg időnk van, 26 fokkal, de itt van velünk a szél. Egy-két helyen nagyobb por viharral is találkozhatunk itt. A Vármegyében hozom a részleteket, mellé a dalok, a tíme Florida elsőként.
2: 100,7 Best

15 óra 23 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. 26 fokot mutatnak a hőmérők jelen pillanatban itt Egerben. Erdőtelek környékén megerősödött a szél, persze itt nálunk Egerben is, de Erdőtelket azért emelem ki, mert jelen pillanatban több térképen is látható az, hogy porvihar van. Hát köszönhető ez az aszályos időszaknak. Ha minden igaz, akkor ez megszűnik a következő egy napban, mert jöhet a csapadék. Nem feltétlen nagy csapadékra gondolok, de ettől függetlenül az előre jelzések már mutatják. Az esti éjszakai órákban itt Egerben és a környéken, aztán holnap délután 3-4 óra utántól pedig csapadékossá válik az idő. Megérkezett az a hideg front, amit talán úgy is mondhatnék, hogy most, hogy megerősödött a szél, mert egyre nagyobb lökések. Na ez az, amivel jön, ez a hideg front. Különösebben hideget nem fog okozni, tehát itt az esti órákban is nagyon kellemesen alakul majd 10 fok fölötti hőmérsékletekkel, sőt még a reggeli hajnali órákban is. Holnap hasonlóan, mint ma, 25 fok körül lesz majd a csúcshőmérséklet. Annyiban különbözik, bár most, hogyha kinézek, most is látom a felhőket, hogy holnap lesznek ilyen csúnya felhők, és lehet mindig olyan érzésünk, hogy na ez már esőt hoz majd. Lehet, hogy már itt lesz majd az eső, és ebből a felhőből már jön. Na ez a holnapi napon, mondom, majd valamikor délután, így a kora esti órákban indul el egy ilyen csapadékos időszak, és ez lesz az, ami egy picit talán enyhíthet ezen az aszályos időszakon. Jelen pillanatban nem csak itt Egerben élénkült meg a szél, elmondható ez országosan, ugyanis a Tiszatónál, a Velencei-tónál és a Balatonnál is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Ha pedig egy picit úgy visszakacsintok most az előző mondatomra, itt az esős mondatomra, akkor talán az is jelenthet valamit, hogy a mai napra visszavonták a citromsárga riasztást itt a Vármegyénkben, ez a délelőtti órákban volt, viszont még kint van a holnapi napra, zivatarra, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szél, erősödés, jégeső is előfordulhat. Ez a konkrét megnevezése a holnapi jelzésnek, vészjelzésnek, ami itt van Hevesvár megyében. Köszöntsük fel az ünnepelteket, de jöjjenek addig is a dalok. Irány Görögország, itt a 100,7-en.

0: perccel vagyunk 3/4 előtt, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Hogy miről és hogy kikről híres a mai nap, ez következik most. Természetesen hozom minden Egerből a születésnaposokat. Nagyon figyeljenek, mert biztos lesz olyan, akit ismerhetnek és fel tudják köszönteni. Hogy miről híres a mai nap? Például ma van a Magyar Sportnapja annak emlékére, hogy 1875-ben a mai napon rendezte a Magyar Atlétikai Klub a kontinens első szabadtéri sportversenyét Budapesten. 2000 óta emlékeznek meg erről, és ma van a Felelős Állattartás Napja is. Ez nem világnap, ez itt Magyarországon. És ma ünnepelnek az Ivettek és a Fridák névnapot, őket találjuk meg a naptárban, Isten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig, akárcsak, és akkor nézzük, hogy milyen névnapok vannak még mára. Ditta, Eliz, Evetke, Federika, Friderika, Ida, Iduna, Ivetta, János, Judit, Jutka, Ovidius, Szavéta, Tamara, Tankréd és Zsóka nevű kedves hallgatóinknak is nagy ölelés, ők is névnaposok. Kezdjünk az Ivettekkel, egy francia eredetű név, az Ivette átvétele, Y-nal írva természetesen, átvétele, ami egyébként Juditot jelent, és ha már Juditot jelent, akkor az Ivettnek ugyanígy a jelentése, judeai nő. Az Ivettekről azt mondja a számmisztika, hogy mindig korlátok között érzik jól magukat, szenvednek is tőle, de mégis keresik is, hogy valaki korlátozza őket, már olyan értelemben irányítsa egy picit az életüket. Nagyon szabad elvűek, a függetlenség és a kiszolgáltatottság, amiért egész életükben küzdenek. Ezt mondja tehát a számmisztika az Ivett név elemzése után, és itt vannak a Fridák, német eredetű név, a Fride elő- vagy utóhangú női nevek becézője, jelentése béke, védelem, semmiféle korlátozást, irányítást nem fogadnak el. A céljaikat mindig maguk tervezik meg, és maguk is valósítják meg. Egyben merevek, makacsok, ám megbízhatóak és hűségesek. Ezt a Fridákról mondja a numerológia, hogyha megnézzük a nevet. A kutyusok közül a Bakancs és a Murphy nevűek, a cicák közül az Egér és a Pötyi nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, degúk közül pedig a Milli nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Itt van már a kezemben a nagykönyv, mert vannak olyan részek, amelyek rendesen könyvből vannak felolvasva ilyenkor. Mi jellemző azokra a bikákra, azokra a születésnaposokra, akik május 6-án születtek? Az erényei közé tartozik, hogy nagyon ügyes emberek, a hibáik, hogy néha van bennük egy kis rossz indulat. Az egészségi állapotuknál ízületi problémák fordulhatnak elő többször, és bőr, gyulladás. A hivatásnál pedig az áll, hogy nagyon jó politikusnak a művészi pálya is tökéletes választás lehet, de legyen meg a vezető pozíció, mert nagyon jól tudnak irányítani, nagyon jók lehetnek vezetőnek. És akkor nézzük a születésnaposokat, hogy kik ünnepelnek itt Egerben és a környéken. Ne felejtsék el, bármikor tudják küldeni a neveket. Lepjük meg az ismerősöket azzal, hogy köszöntjük őket. Nyitrai Beátát Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, a mai nap szülötte. Nagy-nagy puszi neki, remélem, hogy volt már egy kis koccintás. Ma ünnepel Pap Lajos is születésnapot. Nagyon sok puszi neki. Molnár Tamás is ma van a születésnapja, Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig. Vég Balázs is május 6-án született, úgyhogy Balázskának is millió puszi, minden szépet és jót. Debreceni Istvánról se felejtkezzünk el, mert ő is a mai nap szülötte, neki is minden szépet és jót. Ma van Dongó Melittának a születésnapja, remélem, hogy hallja az információt, és Lukács Krisztina is a mai napon látta meg a napvilágot, aki már nem Egerben tölti a hétköznapjait, de remélem, hogy az üzenet elér hozzá. Neki is minden szépet és jót. Ha kihagytam bárkit, jelezzék. Jön a Pasilda itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Kérlek. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Holnap 10 órakor kezdődik az Európa Nap itt Egerben, a Gárdonyi téren. Jönnek a megnyitók, 10 órakor a megnyitó beszédek, utána fellép a Ben Autista Gyermekekért Egyesület, őket követi az Egri Mazsorett Egyesület, majd pedig a Lajta László Néptánc Együttes egy kis táncházzal. Lesznek játékok, totók, vetélkedők, minden órában sorsolás a Gárdonyi téren az Európa Nap alkalmából. Érdemes kilátogatni, és nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is, mert sok ingyenes kiadvánnyal találkozhatunk, hát legfőképpen az Európai Unióról szóló kiadványokkal és nyereménytárgyakkal. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Ünnepélyesen megáldották a Krakker házat. Gépjárművek égtek egy mezőkövesdi melléképületben. Az útmenti szamócárusokat is ellenőrzi a hatóság. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Megáldották Egerben a Krakker házat, amely idén február óta az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem művészeti karának ad otthont. A városvezetés az esemény kapcsán közösségi oldalán emlékeztetett, az ingatlan értékesítését korábban sok vita övezte, azonban a döntést a 2025-ös nehéz költségvetési helyzet és az épület állag megóvása tette szükségessé. A volt Kepes központi épülete korábban üresen állt, korábbi üzemeltetője elhagyta és rendezetlen állapotban került vissza a városhoz. A nyílt licites eljárásban 970 millió forintért eladott ingatlan sorsa így rendeződött, elkerülve a pusztulást. A Krakker ház mostanra megtelt élettel, hallgatók és oktatók alkotó munkája tölti meg a tereket, így az épület ismét méltó funkciót talált Eger szívében. Két autó és két motor égett egy melléképületben Mezőkövesden, miután tűz ütött ki a Jolán utcában. A lángok megfékezéséhez a helyi tűzoltók mellett Egerből és Füzesabonyból is érkezett segítség, így összesen 4 vízsugárral sikerült elfojtani a tüzet. A szakemberek megakadályozták a lángok tovább terjedését, a tűz keletkezésének okait és a pontos anyagi kárt még vizsgálják, közölte a katasztrófa védelem. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
3: Pár nap esős idő közeleg hevesbe, emiatt a felmelegedés is megtorpan. További részletek most híreink végén az időjárás jelentésben. Megnövekszik a felhőzet, éjszaka pedig már egyre több felé számíthatunk Eger környékén csapadékra is. A mai 26 fokos csúcs hőmérséklet után hajnalra 14 fokig hűl le a levegő, péntekig pedig tovább hűvösödik, aznap legfeljebb 21 fok lehet. Közben zivatarok is kialakulhatnak a megélénkülő szél mellett. Hétvégére újra melegedni kezd, de a 30 fokot egyelőre nem érjük el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes napot, balesetmenteset mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Van egy sebességmérés a K2-esen, 0620-355-65-55-ös, hogyha ehhez hasonlót tapasztalnak, küldjék el nekem. Jön Dr. Béres, előtte pedig íme a United Nations, itt a Best-en.
0: 100,7 Best-en.

0: 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

16 óra 23 perc van, 100,7, Best FM a legjobb zenék, útfelbontások, útfelújítások, a Malom utcában is van egy ilyen most, félpályán lehet közlekedni, ott mindig nézzék meg nagyon, hogy jön-e valaki a Patakhíd felől, vagy éppen az ellenkező irányból, ha bármi van, 0620 355 65 55-ös, itt van Mojo és a What I Mean a Besten.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék, nagyon kellemes délutánt kívánunk mindenkinek. Szép az ég, kék az ég, ilyen jó már sose rég. Autómentős Ferike mondja akkor, mert ezt el szokta ilyen szép időben mondani, ő van a vonalban. Szia!
1: Szia, Dudi, sziasztok, bocsánat, csak nem bírom ki nevetés nélkül, bocsánat. Esküszöm, viselkedek egyszer. Na, erőt kapok magamon. Szia, Dudi, sziasztok!
0: Szia!
1: Csendnyugalom, békesség város útjainkon. Hú, azért a tegnapi napot se tudtuk baleset nélkül zárni, meg a mai napot se tudtuk baleset nélkül eddig zárni. Egy, ami biztos, hála Istennek, személyisérülés egyik helye sem történt. Ez a meleg egy kicsit megviccelte mind a két gépkocsi vezetőt, figyelmetlenek voltak, kicsit be voltak tompulva, és mind a kettő nagyon, most ne értsétek félre, nagyon cuki volt, nagyon aranyos volt, feltett a kezét, hogy főnök, ezt én nagyon elnéztem. Én vagyok a hibás, és itt jön a másik jó dolog, a vétlen nem ortibált, nem hőzöngött, mondta, hogy semmi gond, senki nem sérült meg, az a lényeg, álljunk félre. Van biztosításod? Igen, írjuk meg, köszöni szépen, és ennyi volt. Így csendbe képzeld el, így zajlott le mind a két baleset.
0: Ezek itt volt. Itt voltak Egerben, ezek a balesetek?
1: Egyik a Szarvaskői úton, a másik a, mindjárt mondom neked, a Kertész és Sas utca kereszteződésénél volt. És mindegyik ilyen nyugalomban, olyan büszke voltam az egriekre, hogy senki nem vert a motorháztetőt, meg ordibált, meg fenyegetőzött, hanem szépen csendben nyugodtan mondták, hogy jó, írjuk meg a papírokat.
0: Említetted ezt, hogy az időjárás úgy megtréfálta őket. Észrevetted te is magadon? Mert ilyenkor már szoktad mondani azt, hogy te is több folyadékot fogyasztasz meg, hogy be van készítve az autóba több, mint ami eddig volt. Lehet, hogy kevesebb folyadékot isznak, tényleg úgy tompábbá teszi az embereket ez a nagy meleg?
1: Hát is nézve, hogyha az elejéről indítjuk a beszélgetést a bejelentkezésünknél, hát én nem bírtam ki most más miatt nevetés nélkül, de amúgy igen, kicsit a folyadékhiány, koncentrációs hiány, hirtelen bejött ilyen nagy hőingadozás, azért gondolj bele, reggel van olyan hely, ahol 5-6 fok volt, most meg rövid nadrágban ülök itt az udvaron kint, mert van 23 fok. Uh-huh. Szóval nagyon sok ember ezt nagyon nehezen viseli, és ma azért le a kalappal az aszfaltozó munkások előtt, a Szalóki úton mind a két sáv le lett gyönyörűen aszfaltozva. Egy-két ember azért nem tetszett neki a forgalomirányítás, de ez már mindenki hozzászokott, hogy ilyenkor kicsit bosszusak vagyunk. Egy ilyen nem idéglenes aszfalt, erre még jön úgymond valami kopó réteg, azt mondták, de már járható, nem mart aszfalt van, hanem szépen gyönyörű terített aszfaltunk van itt a Szalóki úton. Ennyi. Illetve ajánlom mindenkinek figyelmébe, hogy a gumis kollégánkat Petit keresse föl minél hamarabb. Igen, van egy nagyon szép riszálós videó, amit feltettem én is a közösségi oldalamra. Ellenőriztessük néha azért az autónkat, hogy úgy érezzük, hogy riszálja a fenekét. Érdemes, nagy meglepetések tudnak keletkezni.
0: Többen nem értették azt, hogy miért ilyen nevetéssel kezdted ezt az egész beszélgetést. Hát kitettél, ott van a történetedben kint egy videó, egy felniről, ami riszálom így is, úgy is, és tényleg szegényben egy akkora nyolcas van, hogy hihetetlen. Na ez volt az, amit te még megmosolyogtál itt a beszélgetésünk elején, és úgy maradtál.
1: Igen, még egy gondolat, aztán elengedem a kezdet, ne haragudj meg, mert nekem is mennem kell. A Kisasszony út, úgymond a közepe fája környékén, ezt jól elmondtam magyarul. Na, szóval a Kisasszony út közepén majd kicsit kezdjünk el figyelni, mert a vízművek munkatársai ott valami munkálatokat fognak végezni, a földön jelöltek be egy helyszínt, ami valószínű bontásra fog kerülni, mert picike vízfolt jelent meg az aszfalt fölött, úgyhogy ők hamarosan ott elkezdenek dolgozni, arra figyeljünk, legyünk rájuk figyelmesek, türelmesek, és jó nagy évbe kerüljük őket ki, hogy tudjanak minél gyorsabban dolgozni.
0: Oké, és Ferikém, nagyon szépen köszönjük, holnap beszélünk délután.
1: Kellemes napot és balesetmenteset, sziasztok!
0: 0620 355 65 55-ös, hogyha bármit tapasztalnak az utakon, lehet, hogy még mindig ott van a Trafipax a K2-n. Tartsák be a megfelelő sebesség korlátokat. Érkezik Vanessa Amarozzi itt a Besten.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Holnap 10 órakor kezdődik az Európa Nap itt Tegerben, a Gárdonyi téren. Jönnek a megnyitók, 10 órakor a megnyitó beszédek, utána fellép a Ben Autista Gyermekekért Egyesület, őket követi az Egri Mazsorett Egyesület, majd pedig a Lajta László Néptánc Együttes egy kis táncházzal. Lesznek játékok, totók, vetélkedők, minden órában sorsolás a Gárdonyi téren az Európa Nap alkalmából. Érdemes kilátogatni, és nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is, mert sok ingyenes kiadvánnyal találkozhatunk, hát legfőképpen az Európai Unióról szóló kiadványokkal és nyereménytárgyakkal. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelőrendszert. Hungarocell.hu.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Cáfolta a bezárásról szóló pletykákat az Apollo sportrepülőtér. Már börtönbe is került a sorozatos autótolvaj, a Balatonnál már kezdik a szúnyogok gyérítését. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Hivatalos közleményben oszlatta el a létesítmény jövőjével kapcsolatos bizonytalanságokat az Egri Apollo sportrepülőtér vezetése. Az utóbbi napokban szányra kelt híresztelésekkel ellentétben a repülőtér nemhogy nem szűnik meg, de a legfrissebb légügyi hatósági engedélyek birtokában jelentős fejlesztési szakaszba lépett. Az Eger hírek felidézte, hogy a modernizáció már tavaly megkezdődött az épületállomány állagmegóvásával, a tetőszerkezetek cseréjével és új karbantartógépek beszerzésével. 2026-ra még ambiciózusabb terveik vannak, egy teljesen új oktató és kiszolgáló épület felhúzását tűzték ki célul, amely a sportrepülés és az oktatás színvonalát hivatott emelni. Az üzemben tartó a közleményben megnyugtatta a repülés szerelmeseit, hogy a bázis stabil lábakon áll, és továbbra is várja az élményrepülésre vágyó látogatókat. Már rács mögé is került az a fiatal férfi, aki Tarnazsadányban és Hevesen lopott el őrizetlenül hagyott autókat, amikben benne volt az indító kulcs. A vádlottat a beismerő vallomása után gyorsított eljárásban állították bíróság elé, ahol jármű önkényes elvétele és lopás miatt szabadságvesztésre ítélték, közölte az ügyészség. A bíróság a börtönbüntetés mellett elkobozta azt a bevételt is, ami az egyik ellopott autó eladásából származott. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. A déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiónkat Pali Norbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
4: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyog gyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
3: És most néhány szó az időjárásról. Megnövekszik a felhőzet, éjszaka pedig már egyre több felé számíthatunk Eger környékén csapadékra is. A mai 26 fokos csúcshőmérséklet után hajnalra 14 fokig hűl le a levegő, péntekig pedig tovább hűvösödik, aznap legfeljebb 21 fok lehet. Közben zivatarok is kialakulhatnak a megélénkülő szél mellett. Hétvégére újra melegedni kezd, de a 30 fokot egyelőre nem érjük el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt és balesetmenteset mindenkinek. Rolicek Judit vagyok. A legújabb előrejelzések szerint késő estig csapadékkal nem kell számolni. Jelenleg 26 fok van itt Tegerben. Jön Roy és Ádám, előtte pedig íme a Csaklit Puma itt a Besten.
0: 100,7 Best.

0: 17 óra 35 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Jön az újabb nyomáscsökkenés és vízhiány itt Tegerben. Hála az égnek, éjszakai vízhálózati ellenőrzés lesz ez. Egészen pontosan május 7-én, csütörtökön, este 11 órától másnap, vagyis május 8-a péntek 5 óráig végzik ezt a tájékoztatás szerint. Ebben az időszakban nyomáscsökkenés, illetve átmeneti vízhiány fordulhat elő az érintett területeken. A korlátozás a következő utcákat érintheti, és akkor most figyeljenek. Könyök utca, Szalapart utca, Verőszala utca, Árnyékszala, Rudivár, Kertalja utca, Iskola utca, Lovász utca, valamint a Szala köz és a Rigó köz. Olvasható az egerhírek.hu oldalon, tehát ez a nyomáscsökkenés, vízhiány, ez majd csütörtökről péntekre virradóra lesz. Csütörtökön 11 órától egészen péntek hajnali 5 óráig jön Tom Novi és Lima itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Nagyon vigyázzanak a gyerekekre, látni őket egyre többet, rollerekkel kint vannak szép időben, jó időben, és játszanak az utcákon, hát a kisebb utcákra és a különböző lakóövezetekre gondoltam, vigyázzanak óvatosan. Kezdődik a Night Shift, ma este szólnak a pop stílusú dalok, én pedig búcsúzom. Az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották, legyenek jók és tegyenek jót, kellemes estét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: A summer to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma történelemből érettségiztek a diákok, holnap az angollal folytatják. Tenerifén köt ki az óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, holnap már esős idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rendben lezajlottak ma a történelem írásbeli érettségig, csak nem 80 ezeren vizsgáztak emelt és középszinten. A feladatok témái között szerepelt a honfoglalás, a reformáció, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is. A tesztkérdések után pedig az esszék következtek, az egyetemes történelemre vonatkozó résznél Németország 1938-as terjeszkedése és a céhek közül lehetett választani, a magyar vonatkozás esetében pedig Első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Holnap az angol írásbelivel folytatódik az érettségi időszak. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés, ráadásul már papírt sem kell használnunk. Ezt mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítás a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papírt sem kell használnunk.
1: Hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatására gyűjt adományokat a Katolikus Karitász. A 1353-as adományvonal hívásával segíthetünk, de utalhatunk is a szervezetnek. Az összegyűlt pénzből a rászoruló gyerekek utazási költségeit fizetnék ki, emellett tábori csomagokkal és egyéb nyári programokkal is segítenék őket. Tavaly 4000 mély szegénységben élő gyerek számára biztosítottak ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőségeket szerte az országban. Tenerifén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus. Az utasokat onnan juttatják majd haza. A fedélzeten 23 ország 150 állampolgára tartózkodik, és mindannyian tünetmentesek. Az óceánjárón, amely jelenleg a Zöldfoki szigeteknél horgonyzott le, eddig hárman vesztették életüket a vírus miatt, és 14 olyan spanyol állampolgárról tudnak, akik fertőzöttek lehetnek. Őket Madridba egy katonai kórházba szállítják majd, ahol karanténba kerülnek. Jönnek a záporok. Ma éjszaka a keleti tájakon lehetnek kisebb esők, holnap viszont főleg a délkeleti-keleti területeken és az Észak-Dunántúlon élők számíthatnak záporokra, zivatarokra. Sok felhő lesz felettünk az égen, csak délután a Dunántúlon várható napsütés. A szél sokfelé megélénkül, és az éjszakai 9-16 fok után holnap napközben 20-25 fokot mérhetünk majd. Még pénteken is lehetnek kisebb esők, főleg északkeleten és keleten, de kisüt majd a nap, és 21-27 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hát gyakorlatilag ennél tágabban értelmezhetőbb kategória nincs itt a Night Shift mixek között. Pop és rádiós lágerek. Mindent, mindenre is. Megállás nélkül 120 percen keresztül velem Whiteboy-jal, az első DJ Effendivel a második 60 percben.

a Mixcloudon tessék keresgetni korábbi mixek után. Mindegyik Nightshift lemezlovas oda pakolja fel a korábbi mixeinek jelentős százalékát. Segítek, hogyha valaki az enyémet szeretné visszahallgatni, és közben olvasgatni is a mixekhez rendelt tracklistát, akkor mixcloud.com/DJ Whiteboy, ezt keressétek.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal

Hihetetlen mashupok, soha nem hallott bootlegek, soha meg nem jelent verziók. Egy szóval, Effendi. Ő áll a lemezjátszók mögött 7-től, úgyhogy pár perc, gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk a pop és rádiós lágerek mixét még egy órán keresztül szerdai rezidensünkkel, DJ Effendivel. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Néhány kattintással kérhető jövedelemigazolás a DÁP honlapján. Visszakapták az aranykonvojban lefoglalt értékeket az ukránok, holnap már több felé lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ezentúl egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. Ezt közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Azt írták, hogy az azonosítást követően a felület listázza az igénylő személyes adatait és adóazonosító jelét. Ezek ellenőrzése után csak ki kell választani, hogy milyen támogatáshoz igényli az igazolást, végül pedig megadni a bankot, amelytől a hitelt kérte. Ezután 6 nap alatt meg is érkezik az igazolás. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. Ezt mondta rádiónknak Friedman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
2: Volt már fagykár májusban, de ilyen mértékű, így akkor 80 valány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bírók nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most áfél majd az új minisztérium, meggyőzésem ez uniós támogatással ekkora mértékű, mert brutális lény, úgy gondolom átlagban lehet, mert 100 kéve, a pizza melletti rész ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
1: Magyarország visszaadta az ukránoknak az aranykonvojban lefoglalt pénzt és aranytömböket, ezt az ukrán elnök jelentette be. Volodymyr Zelenszkij a közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és a bankjegyek is Ukrajnában vannak, és a feltartóztatott pénzszállító személyzete pedig már korábban hazatérhetett. Az ukrán elnök fontos lépésnek nevezte ezt a döntést a két ország kapcsolatában, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásáért. Nem hitte el egy banki ügyintéző 14. Leónak, hogy ő a pápa. A katolikus egyházfő tavaly a megválasztása után hívta fel az amerikai bankját, hogy bejelentse, hogy megváltozott a lakcíme. Bár az összes biztonsági kérdésre válaszolt, az ügyintéző úgy ítélte meg, hogy ez nem elég, és arra kérte őt, hogy személyesen is keresse fel a bankfiókot. A Szentatya azt válaszolta, hogy nem tud bemenni, mert ő lett az új pápa. Az ügyintéző erre letette a telefont. Azt nem tudni, hogy végül hogyan oldódott meg az ügy. Változékony időnk lesz holnap. Az ország nagy részén sok felhő lesz az égen, és csak délután a Dunántúlon süthet ki a nap. Záporokra, zivatarokra is számíthatunk, főleg a délkeleti, keleti tájakon, de Észak-Dunántúlon is eleredhet az eső. A szél sokfelé megélénkül, és az éjszakai 9-16 fok után holnap napközben 20-25 fokig melegszik a levegő. Pénteken is lehetnek még záporok, főleg északkeleten és keleten, de már több órás napsütésben bízhatunk, és 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már sokan véglegesítették az adóbevallásukat, könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal, holnap már felhős lesz az ég, és bárhol lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Két hetünk van az adóbevallásunk leadására, május 20-a a határidő. Addig kell elfogadni vagy módosítani a NAV által elkészített bevallási tervezeteket. Ezt a legkönnyebben az adóhatóság online rendszerében, az ESJ-ban tudjuk megtenni. Eddig 1 millió 700 000-en véglegesítették az adóbevallásukat, és már csaknem 700 000-en az adójuk 1+1%-áról is nyilatkoztak. Megerősített járatokkal készül a MÁV a hétvégi rendezvényekre, ezt közölte a társaság. Az országgyűlés május 9-i alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számítanak, emiatt a frekventált vonalakon több szerelvénnyel járnak majd a vonatok, és a buszok is készenlétben állnak. Most is azt kérik az utazóktól, hogy vegyék meg előre a jegyüket, hogy felkészülhessenek a megnövekedett forgalomra. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmünket Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
2: Nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból. Már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
1: Idén először mutattak a hőmérők 30 foknál is melegebbet Magyarországon. Tegnap a Csongrád-Csanád vármegyei Deregegyházon 30,2 fokot mértek, emellett több helyen, például Szarvason, Kiskunmajsán, Karcagor és Kiskunfélegyházán is 29 fok volt. A melegrekord nem dőlt meg, azt ugyanis 1946-ban rögzítették, akkor Kaposváron 33,4 fokot mértek. Hogy marad-e a hőség a következő napokban, azt már is elárulom. Jönnek a záporok. Ma éjszaka a keleti tájakon lehetnek kisebb esők, holnap viszont főleg a délkeleti, keleti területeken és az Észak-Dunántúlon élők számíthatnak záporokra, zivatarokra. Sok felhő lesz felettünk az égen, csak délután a Dunántúlon várható napsütés. A szél sokfelé megélénkül, és az éjszakai 9-16 fok után holnap napközben 20-25 fokot mérhetünk majd. Még pénteken is lehetnek kisebb esők, főleg északkeleten és keleten, de kisüt majd a nap, és 21-27 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Kevesebb, mint 3 hét lesz a különbség a Duran Duran és Ricky Martin budapesti koncertje között, és nálunk is pontosan ugyanez lesz a sorrend. Előbb a Duran Duran, aztán pedig Ricky Martin, a Duran a Reach Out for the Sunrise-al, Ricky Martin pedig Mayával, és a Private Emotion-nel érkezik 8 és 9 között itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék vadonatúj Sweat című nagy lemezével turnézik jelenleg az Egyesült Királyságban Melanie C, és a hétvégi Leeds-i buli egy pontján meglepetés vendégként felpattant mellé a színpadra egykori csapattársa Mel Beam, és gyorsan ketten együtt el is nyomták a Spice Up Your Life-ot, szóval egy mini Spice Girls reunionnak azért részesei lehettek azok, akik ott voltak a koncerten, meg persze ezt is hallhatják.

Stefan, a legjobb zenek, hogy az előbb hallott No Doubt dal az It's My Life eredetileg egy Talk kislemez, ezt talán mindenki tudja, vagy legalábbis mindenkinek valahonnan máshonnan ismerős lehet ez a dal. És hát ez a most érkező Ricky Martin és Mea duett sem az övék eredetileg. 93-ban egy The Hooters nevű amerikai rockbanda írta meg az eredetiét. Jön a Private Emotion itt a Best Time.

Best FM, a legjobb zenék az ezredforduló környékén. Rajinder Singh Rai, vagyis Punjabi MC, eléggé rá volt fagyva az amerikai tévésorozatokra, különösen azok főcímzenéjére. Volt egy olyan kislemeze, amelyet a Magnum című sorozat főcímzenéjéből szemplingelt, ezt meg hát ugye nem kell senkinek mondani. Kit, te maradj a kocsiban, jön Michael Knight és a Mundian Tobacco.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Holnap az angol írásbelivel folytatódik az érettségi, adományokkal segíthetjük a rászoruló gyerekek nyári táboroztatását, holnap már több felé lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rendben lezajlottak ma a történelem írásbeli érettségig, csak nem 80 ezeren vizsgáztak emelt és középszinten. A feladatok témái között szerepelt a honfoglalás, a reformáció, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is. A tesztkérdések után pedig az esszék következtek, az egyetemes történelemre vonatkozó résznél Németország 1938-as terjeszkedése és a céhek közül lehetett választani, a magyar vonatkozás esetében pedig Első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Holnap az angol írásbelivel folytatódik az érettségi időszak. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés, ráadásul már papírt sem kell használnunk. Ezt mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papírmegtakarítás a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papír sem kell használnunk.
2: Hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatására gyűjt adományokat a Katolikus Karitász. A 1353-as adományvonal hívásával segíthetünk, de utalhatunk is a szervezetnek. Az összegyűlt pénzből a rászoruló gyerekek utazási költségeit fizetnék ki, emellett tábori csomagokkal és egyéb nyári programokkal is segítenék őket. Tavaly 4000 mély szegénységben élő gyerek számára biztosítottak ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőségeket szerte az országban. Tenerifén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, az utasokat onnan juttatják majd haza. A fedélzeten 23 ország 150 állampolgára tartózkodik, és mindannyian tünetmentesek. Az óceánjárón, amely jelenleg a Zöldfoki szigeteknél horgonyzott le, eddig hárman vesztették életüket a vírus miatt, és 14 olyan spanyol állampolgárról tudnak, akik fertőzöttek lehetnek. Őket Madridba egy katonai kórházba szállítják majd, ahol karanténba kerülnek. Változékony időnk lesz holnap. Az ország nagy részén sok felhő lesz az égen, és csak délután a Dunántúlon süthet ki a nap. Záporokra, zivatarokra is számíthatunk, főleg a délkeleti, keleti tájakon, de Észak-Dunántúlon is eleredhet az eső. A szél sokfelé megélénkül, és az éjszakai 9-16 fok után holnap napközben 20-25 fokig melegszik a levegő. Pénteken is lehetnek még záporok, főleg északkeleten és keleten, de már több órás napsütésben bízhatunk, és 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Two Black, Two Times, One Step Too Far, bár ez utóbbinak a kettes számhoz semmi köze, csak a Faithless-hez és Dido-hoz. Természetesen a Two Times and Lee-nek köszönhetően érkezik, a Two Black pedig a Waves of Love-val indítja azt az órát, amelyben még a Soul Searcher, a Nightcrawlers és Whitney Houston is érkezik hamarosan.
4: Ez a Night Shift a Best

Best of Fem, a legjobb zenék. Annerly Emma Gordon, brit énekesnő és dalszövegíró. Többek között Wickfieldnek is írt dalokat, hogy vajon a Saturday Night-hoz van-e köze, azt nem tudjuk, de az egészen biztos, hogy a Corona Rhythm of the Night című dalának szövegét részben ő írta. És hát persze a saját dalaiért is ő maga a felelős. Annerly Emma Gordon a nagyvilág csak Anne Lee-ként ismeri. Ő jön most a Two Times, alatt a Best of Fem.

Best FM a legjobb zenék, amikor az ezredfordulón a Bob Marley kultusztő újból felélesztette Funkstar Deluxe a Sun is Shining és a Rainbow Country remixeivel. Jó páran próbáltak felugrani erre a vonatra, ki több, ki kevesebb sikerrel, sőt, ha egészen őszintén akarunk lenni, a legtöbben kevés sikerrel. Azért volt egy-két jó remix Funkstar Deluxe-on kívül is. Jön MC Light és a Jam-in.

Best FM a legjobb zenék. Szerencsére én még a megboldogult Maxi Jazzzel láttam a Fateless-t élőben jó párszor. Nem tudom, hogy nélküle hogy működik, de hát majd meg tudom nézni a Sziget 0. napján. Jön a Fateless, szóval

az égen át. Best FM, a legjobb zenék. Miután 91-ben véget ért az Öböl háború, a Németországban állomásozó amerikai katonák közül többen úgy gondolták, hogy ők inkább maradnak Európában. Ugyanígy döntött Anthony Joseph és James White, akik viszont zenekart alapítottak, és mivel mind a ketten a C barakban voltak elszállásolva, egy egyértelmű volt, hogy a nevük csak is C Block lehet. Jön a Time is Ticking Away, itt a Westen. Let's talk about time, ticking away every day. So wake on up, for it's gone away. Catch the 411 and stay up like the sun. Remind yourself that what's done is done. So let yesterday

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyszerűbbé vált a jövedelemigazolások igénylése, nem hitte el egy banki ügyintéző 14. Leónak, hogy ő a pápa, borongós esős időre számíthatunk holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ezentúl egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. Ezt közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Azt írták, hogy az azonosítást követően a felület listázza az igénylő személyes adatait és adóazonosítójelét. Ezek ellenőrzése után csak ki kell választani, hogy milyen támogatáshoz igényli az igazolást, végül pedig megadni a bankot, amelytől a hitelt kérte. Ezután 6 nap alatt meg is érkezik az igazolás. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen -5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. Ezt mondta rádiónknak Friedman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
2: Volt már fagytál májusban még, de ilyen mértékű díják, hogy 80-valány éve, én akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bíró nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most átfél majd az új minisztérium, meggyőződésem az uniós támogatással mekkora mértékű, mert tehát is én úgy gondolom, átlagban lehet, mert 100 kéve a pizza melletti rész, ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
1: Magyarország visszaadta az ukránoknak az aranykonvojban lefoglalt pénzt és aranytömböket, ezt az ukrán elnök jelentette be. Volodymyr Zelenszky a közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és a bankjegyek is Ukrajnában vannak, és a feltartóztatott pénzszállító személyzete pedig már korábban hazatérhetett. Az ukrán elnök fontos lépésnek nevezte ezt a döntést a két ország kapcsolatában, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásáért. Nem hitte el egy banki ügyintéző 14. Leónak, hogy ő a pápa. A katolikus egyházfő tavaly a megválasztása után hívta fel az amerikai bankját, hogy bejelentse, hogy megváltozott a lakcíme. Bár az összes biztonsági kérdésre válaszolt, az ügyintéző úgy ítélte meg, hogy ez nem elég, és arra kérte őt, hogy személyesen is keresse fel a bankfiókot. A szentatya azt válaszolta, hogy nem tud bemenni, mert ő lett az új pápa. Az ügyintéző erre letette a telefont. Azt nem tudni, hogy végül hogyan oldódott meg az ügy. Jönnek a záporok. Ma éjszaka a keleti tájakon lehetnek kisebb esők, holnap viszont főleg a délkeleti keleti területeken és az Észak-Dunántúlon élők számíthatnak záporokra, zivatarokra. Sok felhő lesz felettünk az égen, csak délután a Dunántúlon várható napsütés. A szél sokfelé megélénkül, és az éjszakai 9-16 fok után holnap napközben 20-25 fokot mérhetünk majd. Még pénteken is lehetnek kisebb esők, főleg északkeleten és keleten, de kisüt majd a nap, és 21-27 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tegnap nem volt rá lehetőség, úgyhogy ma kívánunk nagyon-nagyon sok boldog születésnapot Craig Davidnek, aki tegnap ünnepelte 45. születésnapját. 1981. május 5-én született az angliai Southamptonban, és ő indítja nálunk a következő órát, a Walking Away-jel, itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Jazz FM a legjobb zenék. Ők sem zárkóztak el az újraegyesülés lehetőségétől az elmúlt években. Már itt a tárgyalások mindig Nicole Scherzingernél akadtak el. Azt is mondhatjuk, hogy Nicole Scherzinger a Pussycat Dolls Victoria Beckhamje. Jön a Hush Hush itt a Besten.

Best of a legjobb zenék, majd hogy nem ugyanolyan lesz a holnapi nap, mint a mai. Már ami az időjárást illeti, egy picikét talán több lesz a csapadék, de ugyanúgy 25-26 fok körül marad a nappali max.

Best FM a legjobb zenék. Most még kipihennék a teltházas angliai turnéjukat, amelynek április 2-án lett vége. Aztán június elejétől irány Európa. Hozzánk legközelebb majd július 9-én lesz látható és hallható a Gorillaz élőben a Pohoda fesztiválon. De akinek van kedved Olaszországba, Bulgáriába, Lengyelországba vagy Svédországba is elugorhat majd őket megnézni. Túlnyomó részt fesztivál kereteken belül. Jön a Gorillaz és az It's

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Egy óra múlva a félig teli vagy félig üres kérdés már nem lesz kérdés, mert akkor hivatalosan is túl leszünk több mint a felén az erre a hétre kiosztott hétköznapoknak. Még egy óra, és végzünk a szerdával, ebben az órában pedig jön majd többek között Lady Gaga, Subbase Monster, George Michael, és a sor legelején Britney Spears.
1: Ez a Night Shift a best

Rádió FM a legjobb zenék. Ha valaki mostanában egy Hiltonban tervez megszállni Angliában, lehet, hogy találkozik a most érkező csapat énekesnőjével, Ruth Van Boyle-al, aki már évek óta hotel menedzserként dolgozik. You know you're not alone.

Best FM a legjobb zenék. Tom Novi érkezik Linnával és a Take It-tel, aminek alcíme Closing Time, és mi is elérkeztünk a záráshoz. Úgyhogy a szerda ennyi volt mára, holnap csütörtök, ami hát egyet jelent a Dance zenék 120 perces mixével. Már éve a Night Shift elejét illeti 6 és 8 óra között. DJ Miller fog majd természetesen hozzám csatlakozni. Jön tehát Tom Novi Limával, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozom.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb.

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor